0: Ay, mamá, yo quiero de eso.
1: Hello.
2: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
3: Rádió Budapest, 2 a telefonjú mindig. Közös hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Fényel, díszelt szólt.

0: született a Danúbia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egy éves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúbia óra van a háznál.
2: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

Na és sziget, és este a liget, hogy gyönyörű szép itt Pesten. Nagy áruházak és pompás színházak, csupolva mind itt Pesten. A körúton

kis utca, sok kis emlék, és mi nékünk, mint fontosak. Egy kis padról, egy kis házról mesélni tudnánk sokat. Ott

és pompás színházak, és zsufolva mindig festem. A körúton a hatos és a hangulatos tejcsárda. Millió ember ki vidáman siet a dolgára, és munka után egy randevú.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

kezet. Sietni kell különben még lekése. Még három-négy sarok, pár perc és ott vagyok, s az áruházba én betoppanok. A másik oldalról viszont nevetve, kis Éva jött nem kevésbé sietve. Az áruház előtt Ádám meglátja őt, s így üdvözli a kis kolléganő. Kedves szaktár, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, és szinte azt hiszem, hogy még jókedvben is versenyez velem. Kedves szaktárs, télben várom, ám ha késik, megdorgálom. Mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam, én magamban el sem kezdeném. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon ő választ, és ha úgy dönt, engem válasz, akkor nem pazarlunk több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk az esküvőt. Kis Éva az Ádámjára nézett, s mert kis szívében hasonlókat érzett. Csak annyit válaszol, hogy Ádám vakarolt, s a párbeszédnek már is vége volt. Aztán egyik jobbra ment, a másik balra, s én elmondhatom ezzel kapcsolatban. Rég házastársak már, de a kis kapunál az első dal még most is vígan száll. Kedves szaktárs, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, én szinte azt hiszem, hogy még jókedvben is versenyez velem. Kedves szaktárs, télben várom, ám ha késik, megdorgálom. Mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam, én magamban el sem kezdeném. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon választ, és ha úgy dönt, engem válasz, akkor nem pazarlunk több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk.

fűse zöld, csak köröttebb kering a föld. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, de ez így van. A szó.

mesét mondok, figyeljenek, felnőttek és gyerekek, egyezzék a fülüket, a kiták és az egerek. Mert kisi mesén tanulságosan, hallgassanak figyelemmel rá. Jancsikas a kis Juliska, két kis vidám úttörő, elmentek a nagy erdőbe, ahol finom gomba nő, lesz majd ebből jó gomba neve.

Óra múltán a motor, ha oda ment a kedvedhez, viszonítva így szól, hogy ilyet jön ki gyerekhez. Úgy furdal, hogy kedve menni sincs, mire mondhatod, van itt nagyobb kincs. Pusztomban az udvaromban, nincs más, csak egy szemétom, török kilincs, lyukas hazé, újságnak írhetett volt. Áruld el, hát mit találtál ott, elmehettek mindketten legott. Jancsi, így szólt némikém, a kincs a hulladék, mit felsoroltál már. Nálunk otthon úgy szokás, hogy ki a legtöbb fémet gyűjti, annak kitüntetés jár. A vasorruhába ezen kissé elgondolkodott, szemével megsímogatta a sok drága lindromot. Így szólt

vasú duvár hajnalságban megfogta a lovakat. A tetér majd összedőlt a rettentő a súly alatt. Indul síban, kaszarászott már, látott sörrel bámult sok madár. Nagyban folyt a verseny, mikor déltájban megérkezett, s már is rakja mérlegre a fémet vasat ezeket. Másfél tonna, így szól az üvi, ugyanennyit hozott kis Janő.

mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, higgy el, a szívem szegény, eletet, ha csókra vár. Esküszöm, a szíve kemény, esküszöm, ha nincsen remény, feltűzöm, vidárva legény, szerelmem egy szögre már. Kincs, nincs, bohéma tanyám, konyhámon csak gondok főnek, kincs, így. Kincseit talán a falra lefestem önnek, mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, higgy el, a szívem szegény, eletet hasókra vár.

0: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
1: Halló!

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Szuperkóra szóródobozban. Szuperkóra porfúvó dobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

campario, Europavo, Asiavo, Africavo, eio. Han in sneaky, majdle sneaky, eio. Jó, az Isten majd lát néki, kit, hogy, mit, majd csak valakit, azt az igazit.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

kívánok én ma tőled, semmi más. Nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást. Csak egy kicsit maradj velem.

ezt az éjszakát. Csak néked adhatom ezt az éjszakát, többé.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

csinálnak valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény. A sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komort legykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hát, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan írva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok ború, nekem a fej sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, kacagok én, a rossz hírektől nem remegek én, nekem a pont

dan ül, hirtse egy lány, felvetted a hozományt, nászútra a legjobb hely, nagy popokat te petl, ez Mexikó, Mexikó, az regényes Mexikó, Mexikó.

senki sincs, aki vasal és mos rá. Senki sincs, aki egy

0: leszek én. Határok én már lélegzetve sem veszek én. Én nem mondom, hogy így meg úgy és terepere. Hátossuk beszédet egyefene. Én nem mondom, hogy mindazáltal hova tovább. Én ennek annak nem szidom a teremburát. Én nem mondom, hogy kvázi méltán osza, ugye. Hátossuk beszédet egyefene.
1: Vagyis ugye bár a lényeg fő, ez a legfontosabb hírem. Tudja ezt a tükköt minden nő, és locsog össze-vissza szépen.
0: Én most az egyszer vélejem több élet veszek, hiszen te vette teremtette rövid leszek. Egy nőnek meg kell adni azt, ami az övé, bár ezt a drága vágya, de hiába olé.

Ik hier hem als punt bevelen, les ik ta ta ta do de ta do de rek. Die mij goed doet het er even, ha ha ha, pas ook bij ze dat hij je vennen. Ik neem mo, mo, mondo mo ha, neem si do ma terren boeren. Oh, zo, zo, zo ha ze jo, mine ko zo be, be, be mire vol. Mindent hagyok, azt mondják, pap, pap, hogy vagyok. Rendben van, de most az ezt nem hallgatok, mindent a szúszka, most elhadarok.

0: akkor ilyen drága nevük.
1: Én megfeltem a típus menő,
0: hogy itt szalomba tölti el az egész napot, hogy könnyen sose olvasok már még a tapot, hogy rajta akar lenni minden képem otthon.
1: Közben vetitek az embert otthon.
2: Elég volt, ha rendben épp elég, zoholok utóhiába, mint jó olyan mondás bennem ér. Gondolom a tüzelőre fára,
0: hát látok, hogy kezdenek, hogy meg kozmetikus, negyek, és

hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe víz. Berre kattog, búg a gép, biztos kézben van a volán, frissen jár a négy kerék, kéken csillog fenn az ég. Út felett a nap leszáll, egyre száll búcsúan a gép, fényszünetje meg nem áll, kívül zúg a sivit a lég. Meg sem otszan a vezető, nézz az útra mered.

çok etmiş gün gelmişim. İş yönümü sokadı. Ve siyeş uton yaz. Hogyan etir, jól vigyáz. Ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Csábíthatja déli báb, rémítheti jégverés, mozdulatlan ül tovább, meg se rezzen oda se néz. Átrobog a városon, benn a ringó bánkoson, társa alszik álma még, csendes házat néma ég. Napról napra erre jár, évek óta mindig ő, mégsem ismerős a táj, délre nézni nincs idő. És ha bántja a magány, egyszerűn segít magán, rágyújt és egy mélyebb szív, mindjárt könnyebb lesz a szív. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe vész. Berreg, kattog, búg a díj, biztos kézben

0: Kérdezem, adatunk a Balaton vizének hőfoka ma reggel 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenetőnél 24 fok volt.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pap of Hungary in the race.
1: Első tehát, Pap László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.
1: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres Záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

0: nekem az is elég, ha megfogom a kezét, más nem is kívánok én, babám csupán a kis szívén.
1: Hogyha ide simul,

Gyakran egy perc dolga, és egy ifjú pár egymásra néz.

0: Ez olyan szép, nekem bőgröm kell. Főúr, énekeljen azért maga helyettem.
1: Minden megérem.
2: Minden majd tudja.
0: De nem olyan nehéz dolog, kicsit szeretni engem.
2: Mert nekem az is elég, ha megfogom a kezét.
0: Nem is kiválok én, babám, csupán a kis szívét.
2: Hogyha hideg simán,

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát!

0: Ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

0: Ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet jár vagy fél, ha csak engem szeretnék.
1: Tudják jól, hogy szívám is van, testőt is csak azért hittam, mert a szívem fáj, hogy te máson futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnak megunja.
1: De nálam a te szerelmednek vagy csak rutinja.
0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeret.

0: lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy ki van írtam, lesz ők is csak azért írtam, mert az szívem baj, hogy te máshol kutottál.
0: Más a szerot természetet, másnap megújja.

elfogadják azt, amit a mama mond. És mert a némaság nem tetszik nekik, körben úsznak és karban énekelik. Lassan behúzni a hasat, mindig előre a nyakat. Szervusz, vízbe vagyunk, mama, nem jövünk már többé sose haza.

0: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex árus.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.
1: Kipos édenpanzió Balatonlelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: A tüzelő madrág a kincs, hol vintix van, pazarlás nincs.

Csak egy pindurkát szere Schengen szívecskén. Nálam tízig aludhatsz, nékem mindig hazudhatsz. Csak egy indurkát, csak egy pindurkát szere Schengen.

haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

0: Most Magyar Imre és Szigány zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.
1: Apa! Apa! Apa!
2: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
3: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen
2: luxus. Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék!
1: Együnk halat! Együnk halat!
2: A legjobb halat!

hogyha visszagondol, volt az érzetünk néhány boldog szép napunk. Mikor együtt jártunk, s valamit úgy vártunk,

що ти лазиш сів до богач. Ось і вакчун вен ел марина,

0: The horsey collar boy, I want to go back to my fish and boy. I want to go back to my little grass shack back in Calico, Hawaii. Where the humu humu nuku nuku wapu wa go swimming by in the bay. And the kama aina teach the molly hini how to eat the fish and boy.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy hírfilet, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van vagy ott? Megnézettem? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Kettősora, kérem szépen, négyes. Van kettősora?
4: Négyes szám magyar nótát énekelni.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, fordulj.
5: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, ha szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mitzi.
1: Nem atombomba. Meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúfság.

szeretetted konyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúf.

hogy térdre hullni szégyen. De hol van már a büszkeségem? Könyörgöm térden állva szépen, csak egyszer lép az enyém. Fogadnak gyöngye, hogyha villan, szememben könnyek-könnye csillan. Én meghalnék a karjaidban, csak egyszer légy az enyém. Én tudom, hogy méreg, hogy szeretlek téged, hisz oly gyilkos a vágy, úgy lángol az

0: mégis önfelett. Csak egyszer légy az enyém, csak egyszer légy az enyém.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

az élet úgy szép, ha zajlik, a csendeken nem tesz jót, a lobután érzem majd itt, kacagni fog minden skót, nekem az aj kell, a tempó, nekem az orrom nem lóg, az élet oly szép, zogogni nem jó, nekem még gondom sosem volt, mert sejhaj, fomázom, de mindenkivel komázom, jó port fogyázom. Sejhaj, barátom, még a gróf is barátom, így szól, ha látom. Fán, fán, miközben söprik az utcát, úrék a rögben fújják a nótát. Hey, sejhaj, fomázom, mindenkivel komázom, jó bort fogyázom. Like,

se mi kitu jolla faje mi si vedo te gnopin.

0: Bölcs, óhajt, nagy udó, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, jó diogenes, öt komfortban lakom.

Kishka chafir dika, kishka chafir dika, Roma i parti strando. Arra jön egy liba, szól neki kisbaba, hogyha szabad maga, várom a korzon, bárzon. Gágá! Azt hallom magáról, hamis az üzája mája.

Felesleges az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjed, kis hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden perc napfény és derű, a gond a bánat elmarad, mert vidámnak érzed.

drágot, ágmarímet, legyen más asszony prémet, forrón más asszony drága, gyöngyöket nyakán, beérem én.

0: Görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
1: Cserélje ki, sugárzó fényű, új tungsram izzólámpára.
2: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

elfa sul az ember, csendesül a nagy lobogás, akkor aztán a szív, a nő, adjú, adjú, nincs más, csak el.

0: elves are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give Camels the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho. It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.
1: A testvére Kispesten lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokra és községekre irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

piace asciughi otto tiva. Ciò che è certo io uiro.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?
1: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

A nő sokat tud költeni, ezért költői lény, de millió versnél mégis szebbet sejem költemény. A csúnya nő is Vénusz lesz, ha kap egy új ruhát, s egy szép ruha előtt a férfiak mind oly buták. Egy új

az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy eszemben jársz te mindig, és ezért oly kék az ég. Ha kicsit szeret, ne titkold kedvesem neves, és nézd rám édesen, tudom jól, hogy szeret már, ne félj ránk boldogság vár. Egymásé lehetnénk már tavaszra, és panaszra nem lesz oka. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem, csak annyi.

ránk boldogság vár. Egymásé lehetnénk már tavaszra és panaszra nem lesz okos. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem, csak annyit mondanék, hogy szeretném.

Csicsikém, ne tégy tovább, szűk utcában kicsi ház, oly régóta vár, hogy jössz-e már. Mindent kapsz, te kis zsivány,

jobb. Nekem egyetlen egy van, te vagy az oxigénem, halálos szenvedélyem, örökös izgalomban élek mindig, hogy ez a boldog percünk majd elszáll. Tőlem el nem rabolhat csak a halál, légy jó.

roppan gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppan gyanús, hogy szeret anyus, de titokzatos az eset.

van gyanús, hogy szeretsz anyus, de titoktatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Minden órában Orion Rádió. Minden idő.

Oh, daddy. Nekamotuko kell, pár feltétellel, oh, daddy. Ugye, hogy nem leszettes kó. Oh, daddy, nézd, a dreszmi testem pedig, szebb, mint Nelson Eddy, oh, daddy. Ugye, hogy nem leszettes kó. Nékem autó bundas minkel, lással engem sok száz kincsel, ráadásul egy kis stringel, és pénzzel minden simmel. Deri, hol az a csekkönyv mond, dollár kell, s nem font, ó, oh, deri, ugye,

Which pile, whichever to you?

mit mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked, azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé, s már rohansz az utcán önfeledten, ott vonod a boldogság felé.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuthadon.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pinteken menjünk moziba.
0: Melyik be?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn?
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Négy Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!